0: Magyar Hírmagazin.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az ORF Kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia köszönti Önöket. Mai műsorunkban több izgalmas és sokszínű témával is várjuk Önöket. Szó lesz arról, hogyan lehet magyarul tanulni akkor is, ha valaki teljesen kezdőként érkezik az EMS Oberwart felsőr két tannyelvű osztályaiba, ahol a nyelv mellett a közösség és a kultúra is fontos szerepet kap. Kitekintünk a Vír című televíziós magazin pénteki adásába is, amelynek magyar nyelvű tévériportja ezúttal egy 1956-ban Ausztriába menekült magyar gyermekorvos életútját is bemutatja. Emellett még egy világkörüli vitorlásút és egy hangterápiás foglalkozás is helyet kap többek között a műsorban. Végül a foci rajongóknak is készültünk. Történelmi mérkőzés vár az osztrák labdarúgó válogatottra, amely ma este Spanyolországgal találkozik a világbajnokság 8. döntőjében. Tartsanak velünk! Magyarul tanulni soha nem késő. Az EMS Oberwart felsőr két tannyelvű magyar osztályaiban a magyar nyelvtudás nem feltétele a jelentkezésnek. Az intézményben azok is sikeresen bekapcsolódhatnak a tanulásba, akik még egyáltalán nem beszélnek magyarul. A cél ugyanis nem csupán a nyelvtanulás, hanem egy támogató közösség megteremtése, ahol mindenki a saját tudását.

0: tanulnak, hanem a magyar kultúrát és hagyományokat is közelebbről megismerhetik, hogy mitől különleges ez a képzés, kik jelentkezhetnek és milyen élmények várják a diákokat, arról Koch Gyöngyvér pedagógust kérdeztük.
1: A magyar osztályok összetétele nagyon vegyes. Vannak teljesen kezdő magyarul tanulók, vannak magyar anyanyelvű tanulóink, illetve olyanok, akik már Ausztriában születtek, de valamilyen szinten magyar gyökerekkel rendelkeznek. Tehát ez egy nagyon vegyes összetétel, és ebből a vegyes összetételből kovácsolódik aztán egy egész szépen a 4 év alatt mindig, és akik kevesebbet tudnak, ők nagyon-nagyon gyorsan tanulják a nyelvet, akik meg már tényleg anyanyelvi szinten beszélik a magyart, ők meg általában a németet tanulják ezáltal sokkal gyorsabban egymástól a diáktársak. Jelentkezni bárki tud, tehát magyar nyelv ismereten nem szükséges, és ott kezdjük, onnan kezdjük, ahol éppen a diákok tartanak.
2: Ez bármelyik évfolyamra igaz, hogy nem kell a magyar nyelv ismerete?
1: Ez minden évfolyamra igaz, igen.
2: Milyen osztálylétszámokkal működnek ezek az osztályok?
1: Ezeket az osztályokat 9 főtől tudjuk megnyitni, és igazából a tetej az általában 14-15 fő, mivel 2 tannyelvű osztályról van szó. Tehát több tantárgyat is így 2 nyelven tanítunk, ez a biológia, történelem, földrajz és rajz például, de általában még a matekot is 2 nyelven tanítjuk, hiszen az iskolánkban olyan matek tanárok vannak, akik németül és magyarul is tudnak.
2: Mekkora korosztályról beszélünk, akik jelentkezhetnek?
1: Az általános iskola 4. osztálya után lehetséges a mi iskolánkba bejelentkezni, ez azt jelenti, hogy 10 éves kortól egészen ide a 14-15 éves korig, amikor is ugye befejeződik az úgynevezett kötelező iskolai évek, ezt a 4 évet járják nálunk a diákok. És még most is szeretettel várjuk az érdeklődőket, akik szeretnének nálunk a magyar osztályba járni, hiszen még van lehetőség arra, hogy bejelentkezzenek a következő tanévre is. Magyar osztályokban tényleg nagyon figyelünk arra, hogy a magyar tradíciókat, hagyományokat, a magyar életérzést is azért egy kicsit közvetítsük ezeknek a diákoknak. Így minden évben megrendezzük a Magyar Nyelvi Napok című utazásunkat, ami általában 3 napos, és mindig Magyarország valamelyik nagyobb városába utazunk, ahova természetesen előtte felkészülünk ebből a városból, illetve a legalapvetőbb szókincset is megszerezzük ahhoz, hogy amikor ott vagyunk, akkor valóban mindenki magyarul tudja magának egy ételt rendelni, vagy tudja azt, hogy mi az, hogy buszmegálló, stb. Tehát tényleg erre nagyon felkészülünk, és ezen a 3 napon magunkba szívjuk a magyar kultúrát.
0: Pénteken, azaz holnap újra jelentkezik a Wir című tévémagazin. A műsor ezúttal is az Ausztriában őshonos népcsoportok sokszínű világába nyújt betekintést. A magazin műsor változatos témákkal várja a nézőket, a kulturális és társadalmi történetektől egészen a személyes életutakig. Ezúttal egy hangterápiás foglalkozást mutatunk be, majd egy népcsoporti témákat érintő beszélgetésre invitáljuk Önöket. Szó lesz egy 1956-ban Ausztriába menekült magyar gyermekorvos életútjáról is, emellett egy családtörténetet feldolgozó film, egy világkörüli vitorlásút és a roma búcsú hangulata is helyet kap a műsorban. A holnapi adás magyar riportja tehát Gálos Tiborról szól majd, aki 20 évesen hagyta el Magyarországot a forradalom leverése után, majd Burgenlandban, Lutzmannsburgban, Locsmándon épített új életet, és később gyermekorvosként dolgozott Oberpullendorfban, Felsőpuján. A ma 90 éves férfi visszaemlékezik menekülésére, az újrakezdésre, valamint arra is, hogyan vált számára egy templomtorony a szabadság szimbólumává.
3: Én a Répszét mint fontos támpontot tartottam szem előtt, hogy a Répszén jövök, mert az Locsmánthoz víz. Rakétákat láttam, most pár száz méterre lementem a mederbe, akkor kaptam vizes, nedves lábakat, aztán akkor megint, és akkor jöttem, és gondoltam, annyit jöttem, most már Ausztriába kell, hogy legyek, és akkor megláttam a Locsmándi templomtornyot, akkor aztán szabadon felé

0: elkezdtem apai ágon, innét származom, és mi gyerekkoromban már fiatal éve, 1938-ban, mint egy éves első unokája a felsőpői nagyapámnak bemutatta, tehát már akkor voltam itt. És azóta aztán rendszeresen jöttünk, 48-49 telén épült fel a vasfüggöny, akkor aztán el voltunk szigetelve egymástól, már 20 éves fejjel tapasztaltam, hogy a társadalom hogy szenved a kommunista rezsim alatt. Halvány reményem volt, ha esetleg kijövök, valamilyen úton módon az orvostudományokat elsajátítható. Ahogy emlékszem, a régi tűzoltóházban szalmára ponyva volt kiterítve, és ott elcsigázott fá, mit tudom én, honnét jöttek azok az emberek, mennyi gyalogoltak, ott aludtak, vagy szándékoztak, szerettek volna aludni, mint a heringek. A locsmándiak, főként a hölgyek, nők kínáltak teát, kakaót a gyerekeknek, szendvicseket, igen. Szóval ez példamutató volt. Találkoztam egy ismerőssel, szintén diszidens, gyere Bécsbe, ösztöndíjat fogunk kapni, és erre föl aztán én a nagynénémet, mert én nem tudtam egy kurut szót sem németül, ugye, ő engem azt elvitt oda, ott már ismerősökkel találkoztam, beiratkoztunk, ösztöndíjat kaptunk. Szívem, lelkem örömmel telítődött, mikor locsmándi gyerekeket is tápolhattam és kísérhettem.
1: A Vír című műsor pénteken 10 óra 45-kor látható az ORF 2-es csatornáján, és később több ismétlésben is megtekinthető, valamint 30 napig visszanézhető az ORF On felületén. Sport. Történelmi meccs vár az osztrák labdarúgó válogatottra. Spanyolországgal csapnak össze a 8-döntőben, csütörtök, azaz ma este, közép-európai idő szerint 21 órakor. A találkozó már önmagában történelmi jelentőségű. Ausztria 1954 óta először jutott be a világbajnokság kieséses szakaszába, így a mostani mérkőzés akkor is mérföldkő, ha a továbbjutás nem sikerül. A spanyol válogatott technikás, gyors játékáról ismert, az osztrák csapat azonban fegyelmezett védekezéssel és szervezett játékkal próbálhatja megnehezíteni a favorit dolgát. A ma esti mérkőzés tehát nem csak sportesemény, hanem egy újabb fejezet is az osztrák futball történetében, függetlenül a végeredménytől. Időjárás. Ma estére többnyire derült, nyugodt idő várható. Éjfél után észak felül néhány felhő érkezhet, a szél mérséklődik, a hőmérséklet pedig 13 és 20 fok közé csökken. Pénteken változó, napos, felhős, kellemes nyári időre készülhetünk. Délelőtt néhol egy rövid zápor kialakulhat, de többnyire száraz marad az idő. Az északnyugati szél élénk, időnként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végén megköszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok önöknek, viszont hallásra!